0: gyakorlásunkat. Rendkívül esemény történt. A népszerű Roma Hip Hop együttes elkészítette második albumát.
1: A Tion Junior és Mickey Bay teljesítménye várakozáson felül sikerült. Az album...
2: Ezen a héten sem volt egy halálos.